Ma 2026. augusztus 4-e Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járti magyar nevódását hallhatják a műholdon és az interneten, és úgy van a honlapunk www.tiártimagyar.com. A mai adásunkban híreket követően Palesztina titkos történetei és a kedvenc utatílók című műsorokat hallják.

0: szállító migránsoknak tartózkodási jogot nem jogosítja fel őket a spanyol szárazföldre való utazásra, vagy az Európán belüli szabad mozgásra. Több mint 50 ezer ember érkezett az enklévikba, ami oly intézkedések megtételére készítette a spanyol hatóságokat. A külügyminisztérium közleményben hangsúlyozta, hogy egyetlen bírósági határozat sem változtatott ezen a politikán. Hozzátette, hogy a hatóságok erősítették a határvédelmet a tarajal hullámtörőnél. Ismét összeomlott Kuba villamos energia halozata. Ismét összeomlott Kuba országos villamos energia halozata, miközben a hatóságok a vasárnap esti teljes áramszünet után próbálták helyreállítani az ellátást. Lázaro Manuel Alonso, közszolgálati televízió hírigazgatója elmondta, hogy a rendszerek elektromos ingadozás után megkibasódott a korábbi előrelépések ellenére. Mindeközben az Egyesült Államok havannai nagykövetsége arra buzdítja a Kubában tartózkodó, valamint az ott utazni tervező amerikaiakat, hogy készüljenek fel a súlyos fennakadásokra az ország villamos energia halozatának legújabb összeomlását követően. A palesztin labdarúgó szövetség azt állította, hogy a FIFA nem érvényesítette a saját szabályait Izraellel szemben. A palesztin labdarúgó szövetség szerint a FIFA nem alkalmazta saját szabályait Izrael ellen, és az avatotta a szövetséget, hogy a palesztin labdarúgás pusztulása ellenére évek óta tétlen maradt.
1: Palesztina titkos történetei.

Mire való egy kikötő? Hajók érkeznek, hajók távoznak, kirakodják az árukat, sorba állítják a hordókat, lezárják a kereskedelmi könyveket. A legtöbb ember számára a kikötő csupán egy hétköznapi hely, ahol a kereskedelem zajlik. Azonban vannak olyan kikötők, amelyek ennél többet jelentenek. Nem csak árukat szállítanak, hanem az emberiség közös emlékezetét is őrzik. Hullámaik nem csak a hajókat vezetik, hanem a történelem folyását is alakítják. Ma a földközi tenger sorszellője felé fordítjuk tekintetünket. Egy olyan büszke tengerpartra látogatunk el, amely évezredeken át a legnagyobb birodalmak figyelmét vonzotta, és a kelet-földközi tengeri térségének egyik legfontosabb átjárója volt, Gázába. A város, amelyet ma a televíziós híradásokban legtöbbször háborúval, ostrommal és pusztítással azonosítanak, valójában az emberi történelem egyik legrégebbi, legjelentősebb és leggazdagabb kereskedelmi központja. Most oszlassuk el egy kicsit a jelenködét, és nyissuk ki együtt Gáza 5000 éves történelmének kapuját. Képzeljünk magunk elé egy térképet. Az egyik oldalon Egyiptom ősi földjei, a másikon Arábia és Mezopotámia. Északon pedig Damaszkusz, Anatólia és a földközi tengeren keresztül Európa, és pontosan ott, ahol ezek az utak találkoznak, emelkedik ki egyetlen város, Gáza. Gáza nem csupán tengeri kikötő volt. Egyben az ókori világ egyik legfontosabb szárazföldi kereskedelmi útvonalának, a Via Marisnak, vagyis a tenger útjának egyik legstratégiaibb állomása is. Ez az ősi út Egyiptomból indult ki, Gázán keresztül vezetett Damaszkuszba, Anatóliába és Mezopotámiába. Ezért nem csak a kikötője, hanem az útja is sem maradtak soha üresen. A földrajz olyan kivételes helyet adott Gázának, hogy aki ezt a város birtokolta, az kelet és nyugat kereskedelmének egyik legfontosabb csomópontját is ellenőrizte. Ezért akarta oly sok állam és birodalom megszerezni a történelem során. Most utazzunk vissza az időben több ezer évet. Az egyiptomi fárok ázsiai hadjárataik során Gázát nem egyszerű megállóhelyként, hanem stratégiai támaszpontként használták. Az időszámításunk előtti 15. században uralkodó 3. Thotmész hadjárati feljegyzéseiben és az amarnai levelekben Gáza Egyiptom egyik legfontosabb ázsiai közigazgatási és katonai központjaként jelenik meg. A sivatag perzselő hőségét maguk mögött hagyó seregek itt találkoztak először a földközi tenger hűvös szellőjével. Gáza nem csupán határerőd volt, hanem Egyiptom egyik keleti kapuja is. Azonban Gázát igazán nem a háborúk, hanem a kereskedelem tette felejthetetlenné. Biztosan hallottak már a történelemkönyvekben említett tömjén útról. Dél-Arábia izzó sivatagjaiból induló, több száz tevéből álló karavánok heteken, sőt olykor hónapokon át tartó utazás után első nagy földközi tengeri kikötőjükként Gázába érkeztek. Rakományuk koráncsán volt hétköznapi. Mirha, tömjén gyanta, értékes füstölők, Indiából érkező fahéj, fekete bors és drága kövek. A sivatag illata Gáza kikötőjében találkozott a földközi tenger sós levegőjével. Innen ezek a nagy értékű áruk hajókon indultak tovább Alexandriába, Athénba, Rómába és a földközi tenger számtalan más kikötőjébe. Ez a vidék nem csak fűszereket adott a világnak, hanem egy másik, különleges kincset is. Az ókori római források és több történeti beszámoló szerint Gáza környékének tengerparti homokja kiváló minőségű kovasavat tartalmazott, amely alkalmas volt az üveggyártásra. Bár az ókori üveggyártásnak nem Gáza volt az egyetlen központja, a térség a Kelet-Mediterránium egyik jelentős üvegipari és kereskedelmi központjává vált. Gáza azon ritka városok közé tartozott, amely még a homokjából is eleganciát tudott alkotni. Most dőljenek hátra, és csukják be a szemüket. Az időszámítás szerinti második század egyik enyhe földközi tengeri reggelén járunk. A nap éppen felkel. A kikötőbe befutó fakereskedelmi hajók árbócai az ég felé nyúlnak.
Az újonnan érkezett karaván tevéi nehéz fűszeres zsákjaikkal letérdelnek a homokba. A tevék kolompjának hangja összekeveredik a sirályok rikoltásával. A piac téren hatalmas nyüzsgés uralkodik. Az egyik sarokban egy fönicei kereskedő kínálja portékáit. Nem messze tőle egy római kereskedő egyiptomi lenszöveteket vizsgál. Egy beduin, aki életében először látja a tengert, és egy tengerész, aki egész életét a hullámokon töltötte. Ugyanazon a téren állnak egymás mellett. Gáza nem csak az áruk találkozóhelye volt. A nyelvek, kultúrák, vallások és történetek hatalmas találkozópontjai is. Ki nem fordult meg ebben a városban? Egyiptomiak, asszírok, babilóniaiak, perzsák, maga Nagy Sándor, rómaiak és bizánciak. Később az iszlám hódítások új korszakot nyitottak. Az omajádok, az abbaszidák, a mamulekok, majd közel 400 éven át az oszmán birodalom uralma következett. Az évszázadok során uralkodók váltották egymást, a térképeket újra rajzolták, birodalmak emelkedtek fel és omlottak össze. Azonban Gáza tovább élt, habár újra és újra elpusztították, és minden alkalommal ismét talpra állt. Ma, amikor a régészek ásatásokat végeznek Gáza földjén, olyan érzésük van, mintha a történelem újabb lapját nyitnák fel. Bronzkori kikötő maradványok, római kori oszlopos utcák, bizánci mozaikok, kerámiák és sírok. Gáza földje ma is őrzi több ezer éves emlékezetét. Ennek az emlékezetnek az egyik legérdekesebb nyoma magában a város nevében rejlik. Az időszámításunk előtti 15. századi egyiptomi feljegyzésekben a város neve Gazzat alakban szerepelt. Az asszír agyaktáblákon is hasonló formában találkozhatunk velük. A ma használt arab Gáza név ugyanezt az ősi gyökeret őrizte meg. A világon rendkívül kevés olyan város létezik, amelynek neve 5000 éven át lényegében változatlanul fennmaradt. Ha ma valaki meghallja Gáza nevét, sokaknak elsősorban a pusztítás, az ostrom, valamint a szenvedés jut az eszébe. Pedig ez az ősi város az emberiség közös történelmi emlékezetének egyik legfontosabb állomása. Egy hely, ahol évezredeken át reménnyel telve kötöttek ki a hajók. Ahol a szél fűszerek illatát hordozta. Ahol különböző nyelvek, kultúrák és emberek találkoztak. A múlt ismerete az egyik legerősebb kulcs a jelen megértéséhez. Néha ahhoz, hogy valóban megismerjünk egy várost, nem a jelen füstjére kell figyelnünk, hanem arra az ősi kikötőre, amely évezredeken át a nyílt tenger felé nézett. Azonban Palesztina rejtett történetei nem csak a kikötőkben íródtak meg. Néha egy sivatagi barlang csendjében rejtőztek el, máskor pedig 2000 éven át érintetlen pergamenek között várakoztak. A következő részben ezeknek a csendes barlangoknak a kapuit tárjuk fel, és eljutunk az emberiség történetének egyik legnagyobb régészeti felfedezéséhez, a holtengeri tekercsekhez. Palesztina titkos történetei.

teljes megerősítéshez a földközi tengeren. Kedves hallgatóink, ebben a részben nem csupán egy hódításnak, hanem egy fordulópontnak is tanúi lettünk, de ez csak a kezdet volt. A következő részben arról fogunk beszélni, hogy ez a stratégiai lépés hogyan rengette meg az egész kelet-mediterrán térség egyensúlyát, hogyan alakította át a térképet, és együtt követeljük egy nagy birodalom tengeri árnyékát. Kedvenc úti célok.

Összefoglalóból Türkiye-Egyiptom is Katarra létító gázában elkölteti zuhári jogsértéseket. Kössöbb megállapodást, volt adja meg magát, üzente Trump Iránnak. Türkiye fővárosával, Ankarával hallották, ott járt Imogen Návodását, köszönjük, hogy velünk voltak. Viszont hallásra!